una alla volta, Clarino.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonken Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: You have been listening to the RAF on the air. The members of the RAF who took part included AC Oliver Wakefield, Sergeants Ivor Morton and Dave Kay, the Royal Air Force Dance Orchestra under Sergeant Jimmy Miller, and your compere was Bill Fraser. The program was produced by Corporal Henry.

voltam a válva, híres testi lokálba, jó móka volt, gyesznóta szólt, táncolt a sok új lány. Mint egy úr úgy mulattam, három blúzt elhutattam, sejhaj, tyuhaj, még oly tyuhaj, kedvem sose volt a lány. Táncolni kellett nem ülni, egy kicsi nőnek betülni, s reggel hatig, egész nyakig, mind a pint úgy letülni. Egyszer voltam a bálban, híres testi lokálban, holnap után, ha lesz bán.

megbezülni. Reggel hatig, egész nyakig, mint a fint úgy ledülni. Egyszer voltam a bálban, híres testi lokál.

0: A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.
1: This is Radio Prague, Czechoslovakia.

nem hazud, te jó vagy, mégis látni róla, hogy inkább kívánt bárki más. Hát nézzél gyorsan jobbra, nézzél gyorsan balra, hogy a könnyem

you be good? Please don't scold me. I would if I could, baby.

clouds follow me.

me alone.

what you're saying, baby.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Szereltessen ablakára eredeti Winfixet, Zrínyi utca 1.

0: kitchens of today can be more beautiful than 1949 because this year there's a better, brighter, self-polishing floor wax. It's 1949 Glow Coat. Yes, bright as it's always been, this year Glow Coat is brighter than ever, better than any. Try 1949 Glow Coat on your linoleum this week.
1: Tavaszon nyílik a vire, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
2: Akár!

misél, a csókja mégis enyém. Sír a szívem, ha a szemébe emlékek varázsa ég. Rabja vagyok, stán belehalnék, ha róla lemondanék. Bánom is én,

kint a kis kapuba vasárnap, vasárnap, vasárnap. Ezt üzenem kicsi baba magának.

szívben új terve születne. Velem is elindul a képzelet, majd a nyáron, hogy élek vele. Felülünk a göncöl szekérbe, befogjuk a fias csúkot eléje, s elrepülünk majd üveghegyeken túl, oda, hol a kurta parkum alatt túl. A gyémántos rét

ketten nevetve. Kiszállunk és leteleztünk a gyepre, leterítjük a subánk a darétre, s meghívjuk a füvelyt ma itt ebédre. Azután elővettük tarisznyánkat, s megtartjuk a lakománkat, s még a nap ránk lemosolyó, a szívünk egymásért dobó. Utána felülünk a göncöl szekérre, s befogjuk a fiatal

szaris nyánkat, s megtartunk a lakománkat. Még a nap ránk lemosolyó, a szívünk egymásért dobó. Utána felülünk a göncöl fehérre, befogjuk a fiasztát.

esemt ilyen, azonnal meggyógyít olyan remek, és még van belőle, nem leszek beteg. Ha mondjuk nem alszom, vagy nagyon haragszom, ha

nap vasárnap, én mindig imádlak. 365-re nyílve, de nincs más vágyam, né.

kedvem van, mi orvan a kis polcon, remegek, mint a kocsonya Miskolcon. Egy a gigám, de ha volna tíz, egybe se menne be szóda víz. Míg egy árva hordóban, pepitára iszom magam Bordóban. Amíg zsesz van és szesz, minek igyak Dunavizet, pláne hogyha van ki fizet. Szívem víg, s iszom míg, véget vetik a zenének, s hazamennek a legények. Egy kis itóka, ha bennem van, hét napig ünnepi kedvem van. Míg bor van a kis polcon, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva. Kicsikacsa, kocsonyácska, Miskolcon.

ami jazz, van észesz. Minek igyak Duna vizet, pláne, hogyha van ki tized. Szívem víg, s iszom míg. Véget vetik a zenének, s hazamennek a legények. Egy kis itóka, ha bennem van, hét napig ünnepi kedvem van. Míg orban a kis polcon, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva. Kicsika csak kocsonyácska, kis kolcon.

Mindenki volt szerelmes, mindenki volt diák, mindenki tudja, de szép az ifjúság. Jó volna még

szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész. Szerelemhez nem kell kastély, az a sok pénz, az csak gond, szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell, aztán pont.

0: Și sărălăm heznem chel i, sărălăm hez chel eti slani, și știu chel ostanti. Megnyugtató dolog, ez a nyugtató dolog, ez a nyitás, és hogy te magolom, nem is vitás, ám csak hol felelek belőle.
1: Egy a fontos ma már, a tananyag, feleltető tanár, majd csak akad. Egy-két leckét el is mondhatsz előre, nos halljam.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Halló, halló, itt London. Magyar híreket adunk a londoni rádióból.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. És így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összevetétek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. Úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számát.

mond. Magát szeretem, a kacél szép szemét, s az álnok fűtlen szívét. Magát pont, aki nem szeret, de magát pont, aki kinevet, a bolondja vagyok, s ha rám néznék emelé. Miért van, hogy akad százigaz, kinek sosem?

magát szeretem, a kacél szép személy, csatának ütlen szívét. Lehet a szerelem egyszerű, de mégis komplikált, Éva óta nagy talán. Töröm a fejemet, hogyha kérdem őszintén magát, együtt rájövünk talán. Miért pont maga kell nekem?

magát pont, aki nem szeret, de magát pont, aki kinevet, a bolondja vagyok, s ha rám néz még emelé. Miért van, hogy akad száz igaz?

soha nem tudom, mert a rabod vagyok. Száz szerelmes sátán bennem rád vágyik, örök izgalom ül az arcomon,

0: Radio D, your gramophone station.
1: Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.

0: Ai ai. Lennékin.
1: Na mi lenne?
0: Lennékin folyton örökösen a partnered. Szavamra bármely operetbe táncolnék veled.
1: Egy pár jó baksz.

0: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon.
1: Vollkommene Beleuchtung mit Tungsramlampen.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Óvja töltőtollát, használjon dőri tintát.

조그맣 날라날리올라히 대청구라 대출처 마모로 시청구라 대청야미

Alsó tengeren, alsó tengeren áll vagy 30 ház. Alsó tengeren úton útfelen szép lány van vagy 100. Egyik tudja ezt, másik tudja, nyelvük folyton jár.

0: elves are sure to please. Besides, they look so handsome under Christmas trees. So easy to give, so good to get. Give Camels the nation's favorite cigarette. Ho, ho, ho. It's gift-packed, ready to give, with a space for your greeting.
1: A rádió közvetítés a következő rövid hullámokon sugározzuk 31,10%, 25,55%, 19,84%, 25,40% méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven.

Már megyek tovább, még egy perc, és elhagyom magát. Hát e percre még nyújtsa két kezét, vége, nincs tovább, elég. Ez az utolsó pohár.

بود و کنیه کرم مشت مر بابا منین چیده بوزوار بوزوار بوزوار.

ér, ez az utolsó pohár, és aztán egy hő. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Szín aranyital, és egy kicsit dal, hangulatod át.

és a szív oly gyöngen már. Ez az utolsó pohár, és aztán adjö. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Búcsú könnyek le most már, babám, nincs idő. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ez a sóhaj még szívemből.

Esto es burbuja. Eso está. Ayer. Bonsoir. Bonsoir.

zes is. En nekem nagy lövés a hirdetés, ugye felesleges befektetés. Láncsodás, folyam a Mississippi.

kulcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

Én koldus vagyok, és új elhagyott, már senki sem szeret. Hát feleshető.

0: Говорит радиостанция «Освобождение».
1: A meteorológiai ítélet jelenti. Várható időjárás csütörtök esti. Változó felhőzet, több helyen még kisebb eső. A magasabb hegyeken havas eső, havazás. Mérsékelt, helyenként élénkebb északkeleti, keleti szél. A hőmérséklet fokozatosan csökken. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel, -1, +2. A déli hatástéleken +1 és +4 fok között. Várható hőmérséklet napközben 4-7 fok között. Budapesten szerdán 21 órától a hőmérséklet 3 fok volt. A tengerszint rászámított légnyomás 773 mm. Erősen emelkedő irányzatú. Kedves hallgatóink, rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.

to suppose I'd ever be the one you chose. Out of 1,000 invitations,

messze, e csillagos mély forró május este, mert ahogy ott

0: This is Radio Munich, a station of the military government, broadcasting on a wavelength of 405 meters, 740 kilocycles. We're on the air daily with programs of news and music in German and foreign languages.
1: Ilyen az alkalommal, ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.
2: Ide jutott, ami

Hagytok önnyeket, másnak, rád még szép erőcek várnak, hát most menjük.

Édesem, legyen a sorsom végzetem, mert ez a szerelem életem, mindenem már. A sors majd úgy is elszakít, szenvedni, sírni, meg

Minden múló napért, minden pillanatért. Kár. Bevallom, félek, hogy elveszítlek, hisz érted élek, a szívem vár. Ha te szerelem,

sukat meg angyalommit érzel át. Forró két szememben ézel szvény, fogsz, mert fogsz, hides imúj hozzá. Egy-két sima lépést teszünk, szívünk már tüzesen ég. Aztán a lépésbe megyünk, elolvadunk, mint a jég. Swing, fox, ezt a jazzba vígan húz a swing, fox, angolba a ritka húz a swing, fox, át, fox, mit akar szívem még?

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: A mai tornánkat befejezte. Máig egészségükre. Rövid tünet után a stúdió hanglemez műsora következik.

0: Budapest Vín beszállás vonat a harmadik vágányon.
1: Megy a vonat, megy a vonat, megy a vonat, megy a vonat, megy a vonat,
2: Pardon, kérem, van itt még egy hely?
3: Mit keres, kérem?

keresen egy lófutitársat, akivel ön eldiskurálgat, aki kellemes, kicsi szellemes, azon kívül szép is. Keresen egy másúti társat, akit maga elfelejt másnap, nálam nem lehet, hogy belém szeret, s megszeret.

0: Engedelmet kérek, nevem Kelemen Elemír Kelemen és termgyermekelen gyaték Devecser.
1: Örvendek, nevem Salgó. Nos, hogy megy az üzlet, kedves Kelemen? Sokat keres?
0: Én? Keresek egy jó titársat. Aki velem eldiskurál.
1: Talán inkább alsózni.
0: Aki kellemes, kicsit szellemes, s azon kívül szép is.
1: Fog is, ami.
0: Keresek egy tesszú titársat, aki talán elfelel.

picipici kedves szóval, drágám, könnyen leveszel a lábamról. Bármi rosszat tettél, kicsit mosolyogsz, amivel aztán minden jó lesz, és ebben csak

nekem egy icipici kedves szóval, drágám, könnyen leveszel a lábamról. Bármi rosszat tettél, kicsit mosolyogsz, amivel aztán minden jó lesz, és ebben csak is az

Van egy Dunaparti favillám, ritkán üt csak bele a villám. Jöjjön oda baba, úgy is tudom magad, régen spórolt rám. Elmegyünk majd vadul evezni, angyalkámnak fogom nevezni, és ha puszit akar, egy csöppet se zavar, tessék szerezni.

0: kínóból gyenge sápat és kuhány, az ájulás környékes teszik az nyári délután.
1: Írjon nekem csoda gyógyszer,
0: kérlelte az orvosát. Az orvos csak annyit mondott, íme itt az orvosság.
1: Napfény, víz és levegő, már a strandon rá, úszás közben az erő fejlődik tovább. Vígan napozunk a hullám hátán, zuhany, zuhany nyakunkba, pár nap múlva lebarnulva nem ismerünk.

beletaranghoznak szerte Magyarországon. Ez a harangszó a Mándor-Fehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük s itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.

Lolo de bonne meg szeretele, úgy néztél rám, mint az első délután, mosolygott rám a két szeme.

0: oka ha bennem van. Két napig ünnepi kedvem van. Míg bor van a kis polcon, remegek, mint a kocsony a Miskolcon. Egy gyagigám, de ha volna tíz, egybe sem menne le szódavíz. Míg egy árva hordó van, pepitára iszom magam Bordóban. Ha még jazz van és szesz, minek igyam Dunavizet, pláne, hogyha van ki fizet szívem víg. Iszom még, végetetnek a zenének, s hazamennek a legények.
1: Egy kis itóka, ha bennem van, hét napig ünnepi kedvem van. Míg bor van a kis polcon, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva, kicsik a csak kocsonyás a Miskolcon.

0: Rázni hosszú évekig a hazugság szerszáma volt. Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a nyugat hazának újjászületésének órájában sem bírta abba hagyni a hazugságot. De az a harc, mely az utcán kihúzta a nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közt is fellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, e perctől fogva nem munkatársai többé a magyar rádiónak, mely ezen túl joggal viselheti Kossuth és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, jó rét új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani.
1: Radio Luxembourg, le grand poste international. Here, Radio Luxembourg.

olvastam érett a kis mesét. Lehet, hogy ma már nem aktuális, mégis elmesélem, hogy én.

0: Mert kislányom, a bababőrét vazenol védi a kiszáradás és a baktériumok ellen. Ez pótolja a bőrben az elveszett víranyagot. Ami kisebb volt, vazenol krémmel és olajjal ápoltam.
1: Anyukám, nincs az én babámra is, ő is mocsizza.
2: Valeri krém, Valeri púder, Valeri rúzs. Kapható minden jobb szaküzletben.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Kedves hallgatóink, operett előadás következik. Víg Özvegy, operett három részben. Zenéjét szerezte Lehár Ferenc. Leon Viktor és Stein Leo szövegkönyve alapján rádiószínpadra alkalmazta és rendezi Németh Antal doktor. A verseket Liszt Nándor doktor fordította. A rádiózenekart vezényli Friedl Frigyes. Személyek. Zéta Mirko Báró, montenegrói párizsi nagykövet Malevszky Oszkár. Valencien a felesége Farkas Ilonka. Danilovics Danilo gróf, követségi titkár Laurisin Lajos doktor. Glavary Hanna, az özvegy Honti Hanna. Camille de Rossillon, udvardi Tibor. Vicomte Cascada, Hámori Imre. Rold de Saint-Brioche, Malli Győző. Bogdanovics, montenegrói konzul, vitéz Garamszegi Sándor. Szilvánia felesége, Berki Lili. Gromov, montenegrói követségi tanácsos, Petes Sándor. Olga a felesége, Haraszti Muci. Traszkolja, Gobbi Hilda. Nyegus, írnok a követségen, Gózon Gyula. Egy hölgy, Hódi Gitta. Egy másik hölgy, Kóri Judit. Ismét másik hölgy, Rombári Gertrúd. Egy úr, Szilasi Gyula. Egy másik úr, Prim.

Kedves hallgatóink, a most elhangzott Millenniumi Muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítő Szilvási Margit.

0: Kiborg és Kiborg Laurisin Lajos, az operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21 óra 40-kor hírek következnek.
1: Szabolcsky cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres Szabolcsky süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Szabolcsky cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Szabolcsky cukrász, 32-esek tere, 2.

Csodozva felsíró, a sláger ez lesz. A bárok nyílnak itt az ősz, eldalolja egy tízősz, fekete zongorára dőlve 30 ér, s elismerünk a csint felé a főpincér, a sláger ez lesz, a sláger ez lesz.

وتعنتم واستوبتيز وفدزنايز اليا وسام براج سمام براج وكل

0: Sie hören jetzt den Refrain eines der beiden Hauptschlager des ersten Farbentonfilms, der First National. Tilly.
1: Garvitz cég 1880 óta a legjobbat adja. Pipák, dohányzó cikkek, elefántcsont, faragványok, borostyán és dísztárgyak Garvitznál, Pári utca 9, Fiók, Kigyó utca 4.

Harc a vigaszért címmel Török Szofi verseiből előad Gubbi Hilda. 1942. Iszonyú év, mely nem méred már az ő életét. Nélküled dübörögsz tovább ostoba idő, s nem tudod, hogy a kincs, amit vinni rendeltettél, már nincs veled.

tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda. Ha se baj, ugye Rozi, messze van az a mozi, és ez a legjobb mozi, tudja egész Buda. Nincs ottan hangos film, csak zongora, és szól a Liszt rapszódia, és csókolódzik minden ember fia. Halló, te Rozika, te, gyerünk a moziba, fe, tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D gramofon csatornáján.

csak annyit tudok, hogy legjobban ő evez, s aki a férje lesz, legyen erős. És ez a lány, ez a fent nevezett, én velem oly sokat hadd evezett, hogy most már télen sem hiszem, hogy elhagyom, szívembe oly nagyon beevezett.

0: Hétfő, kedd, szerda. Péntek, szombat, vasárnap.
1: Miért nem mondott csütörtököt?
0: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.
2: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncvítje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor, Költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18:25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Álmai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítás a jótállással.
2: Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

kérek, oly kevés, csak azt ígérjed, kis hamis, hogy szeretni fogsz még holnap is. Így lesz az élet nagyszerű, minden persz napfény és derű, a gond a bánat elmarad, mert vidámnak ér.

Az esküvés, amit én kérek, oly kevés, csak azt ígérjek, kis hamis, hogy szeretni fogsz még holnap is, hogy szeretni fogsz még holnap.

nejem velem éjfélkor a ligetben sétál. Egyszerre egy vetkőztető miránk pisztolyt rend, pénzt vagy életet kiáltott a gonosz zsivány. Életem, szóltam a nőmhöz, menj téged kíván Budapesten, Budapesten. Fizetem az adót, s eladom, ami volt, ha szereztem. Budapest szép, Budapest jó, amit teli lesz, sose a zsebe lesz, de a markó. Ha ön egy szerencsés mázlista, mindjárt nincs bélista, kérem. Különben akármit csinálhat, arongyos ruhákat eladhatja majd odakin a telekin Budapesten. Ha haragszom, veszek egy kötelet, s magamat, ha lehet, felakasztom.

Egy cselída nagyságával szemtelenkedett. Ha gyereke születik, az csak fiú lehet. Honnan tudja, szólt az asszony, hogy fiút kapok, mert nagyságánál lány nem bír ki 9 hónapot. Budapesten, fizetem az adót, s eladom, ami volt, ha szereztem. Budapesti, Budapest jó, ami teli lesz, sose a zsebe lesz, de a markó. Ha ön egy szerencsés mázlista, mindjárt nincs bélista, kérem. Különben akármit csinálhat, aranyos ruhákat eladhatja majd odakin a telekin Budapesten. Ha haragszom, veszek egy kötelet, s magamat, ha lehet, felakasz.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Fizessen elő a rádióra! 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típus szobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!